0: Csak csáó.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan az új alkotmánybíró. Baj van az egyik Lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szonevent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. 2 hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood Lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
1: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kedvencünk a görög dinnye. Folytatódtak a városszépítő munkák Egerben. Drogkereskedők lakat alatt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július

0: Van hétfő. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. Rádiónkban korábban a dinnyevásárláshoz Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
1: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
0: Több helyszínen is folytatódtak a város szépítő munkák Egerben, tudatta a város. A Városgondozás Eger Kft. Munkatársai a Reményik Zsigmond utcában és a környező lakótelepen sövényeket vágtak vissza és rendezték a zöld felületeket. A Petőfi téren lefestették a padokat, az Eszterházi téren pedig felújították a szórófejes öntözőrendszert. A városgondozó cég jelezte, hogy a zöld felületek ápolása a következő hetekben is folytatódik, ezért a város több pontján lehet számítani hasonló fenntartási munkákra. Három feltételezett kábítószer kereskedőt fogtak el a rendőrök Egerben, írja a heol.hu. Az egri rendőrkapitányság nyomozói egy 29 éves káli férfit, egy 48 éves hevesi férfit és egy 30 éves egri nőt vettek őrizetbe. Az akció során kábítószer gyanús anyagokat és közel 5 millió forint készpénzt is lefoglaltak. A rendőrség kábítószer kereskedelem büntette miatt kezdeményezte a három gyanúsított letartóztatását. Újra megnyitották a sástói kilátót a látogatók előtt, számoltak be Gyöngyösváros weboldalán. A létesítményt korábban biztonsági okokból zárták le, mert további szakértői vizsgálatokra volt szükség. Az elvégzett feltárási munkák során megvizsgálták a kilátó szerkezetét. A szakvélemény szerint a feltárt hibák nem akadályozzák a biztonságos használatot. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Július 31-ig várja a jelöléseket Eger önkormányzata az október 23-i városi kitüntetésekre. Javaslatot lehet tenni a ProAgria szakmai díjak pedagógiai és sport kategóriájára, valamint az Eger kiváló pedagógusa, az Eger kiváló sportolója, az Egerváros jó tanulója, jó sportolója és a kiváló egri diák elismerésekre is. A szükséges felterjesztő lap, a kitüntetésekről szóló rendelet és a részletes tájékoztató a polgármesteri hivatalban, valamint Eger önkormányzatának honlapján érhető el. Azoknak, akik jelölni szeretnének, érdemes a határidőre figyelniük, mert a később érkező felterjesztéseket már nem tudják figyelembe venni az elbírálásnál. A jövő hétvégén ismét benépesül az egri vár a legkisebb vitézekkel. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a második Apród Fesztivált. Az egerhírek.hu szerint a háromnapos rendezvényen a gyerekeket és a családokat történelmi, hagyományőrző és interaktív programok várják. A nyitónapon múzeumpedagógusoknak, hagyományőrzőknek és kulturális szakembereknek szóló szakmai programokat tartanak. A családi rendezvények pedig augusztus 8-án és 9-én egész nap várják az érdeklődőket az egri vár különböző helyszínein. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien azt is elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
0: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Rekord létszámban kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új hallgatói. Az egyetem arról számolt be, hogy az idei általános felvételi eljárásban 3180-an nyertek felvételt. A közös kántorképzéssel együtt pedig összesen 3188-an kezdhetik meg tanulmányaikat. Nappali tagozatra csaknem 10%-kal többen jutottak be, mint tavaly. A felvettek 80%-a pedig állami ösztöndíjas képzésen tanul majd. A legtöbben idén is a pedagógus képzést választották, de sok új hallgató érkezik a gazdasági, informatikai, sport és művészeti képzésekre is. A bölcsészettudományi területen a pszichológia szak bizonyult a legnépszerűbbnek. Finisszázzsal zárul holnap F. Balogh Erzsébet nyitott műterem című kiállítása a Dobó 28-ban. Hívták fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A Gárdonyi Géza díjas festőművész egy hónapon át nem csak alkotásait mutatta be, hanem a látogatók az alkotói folyamatba is betekinthettek, és személyesen is találkozhattak vele. A Dobó 28 a nyár folyamán ismét kortárs művészeti térré alakult. A záróprogram holnap délután tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket, a kiállítás pedig július 31-éig, péntekig látogatható. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi, főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
4: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
0: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Kreatív vállalkozások és alkotók jelentkezését várják az első Designeger program sorozatra. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján számolt be róla, hogy a rendezvényt október 8-a és 18-a között tartják. Kézművesek, tervezők, fotósok, filmesek, gasztronómiai és szépségipari vállalkozások, valamint kulturális, oktatási és civil szervezetek is csatlakozhatnak. Műhely bemutatóval, kiállítással, előadással, foglalkozással vagy üzemlátogatással is lehet jelentkezni. A rendezvénysorozat lehetőséget ad a Heves megyei alkotóknak és vállalkozásoknak, hogy bemutassák munkájukat és új érdeklődőket érjenek el. Jelentkezni online lehet augusztus 31-ig. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Nyugodt, többnyire száraz idő valószínű környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a napsütés lesz túlsúlyban, miközben a nappali hőmérséklet 27-32 fok között alakulhat, ami ismét igazi nyári meleget jelent. A reggelek továbbra is kellemesen frissek maradnak, így a korai órák kedveznek a szabadtéri programoknak. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszigetelten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor.
5: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok, július 28-dik napján, a mai kedd, a Szabolcsok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóknak egyaránt, és aki utánozna, az megteheti a 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkon. Nem sokára Brian Adams, előtte még a Kowalski, meg a Vega, most pedig Michael Jackson jön a You Rock My World-del. Maxim Levente vagyok. Ez a
5: Best FM, a

0: Ezt a fel a legjobb zenék az év 209. napja, a mai július 28-a a naptárban. Az áll, hogy a szabolcsokat lehet bátran köszönteni, Isten éltesse az ünnepelteket. Ma van a hepatitis világnapja. A hepatitis, vagyis a májgyulladás a világ egyik legsúlyosabb, mégis megelőzhető fertőző betegsége. A világnapot az egészségügyi világszervezet kezdeményezésére Dr. Brauch Blumberg Nobel-díjas amerikai orvos munkásságának elismerésére tartják, aki 1964-ben fedezte fel a hepatitis B vírust, illetve létrehozta a fertőzést megelőző védőoltást. A csúnya betegség után gyönyörű hazugságok Beyoncé-től és Shakirától jön a Beautiful Liar a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én a

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő lesz, kis széllel, esni ma már nem nagyon fog. Használjuk ki az átmeneti, idézőjelesen enyhébb időt, mert hogy érkezik az újabb hőkupola. Részletek a hírek végén, Shaggy és az Angel pedig mindjárt szól teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Július végéig várják a jelöléseket. Aprót fesztivál lesz az Egri várban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
2: Itt egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Július 31-éig várja a jelöléseket Eger önkormányzata az október 23-i városi kitüntetésekre. Javaslatot lehet tenni a ProAgria szakmai díjak pedagógiai és sport kategóriájára, valamint az Eger kiváló pedagógusa, az Eger kiváló sportolója, az Egerváros jó tanulója, jó sportolója és a kiváló egri diák elismerésekre is. A szükséges felterjesztő lap, a kitüntetésekről szóló rendelet és a részletes tájékoztató a polgármesteri hivatalban, valamint Eger önkormányzatának honlapján érhető el. Azoknak, akik jelölni szeretnének, érdemes a határidőre figyelniük, mert a később érkező felterjesztéseket már nem tudják figyelembe venni az elbírálásnál. A jövő hétvégén ismét benépesül az Egri vár a legkisebb vitézekkel. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a második Aprót fesztivált. Az egerhírek.hu szerint a háromnapos rendezvényen a gyerekeket és a családokat történelmi, hagyományőrző és interaktív programok várják. A nyitónapon múzeumpedagógusoknak, hagyományőrzőknek és kulturális szakembereknek szóló szakmai programokat tartanak. A családi rendezvények pedig augusztus 8-án és 9-én egész nap várják az érdeklődőket az Egri vár különböző helyszínein. Igazi nyári idő vár ránk. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején egy gyenge fronthatás még okozhat néhol futózáporokat, de ezt követően ismét a napsütés kerül túlsúlyba. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A hajnali órák kellemesek lesznek 15-18 fok közötti minimumokkal. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék a hét második munkanapján. Napos gomoly felhős időnk lesz. Ma számottevő csapadék már nem várható. 11-19 fok közötti a reggel, 26-33 fok között alakul a maximum napközben. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. 29-35, csütörtökön már 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet, és a hétvégén még ennél is melegebb lesz.
1: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok! A legfrissebb hírek után szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei. Jön majd a Buddy Rockers! A magyar előadókat pedig a következő órában többek között Pápai Jocik képviseli.
2: Most is fáj, léptaidat hallom még, ha elmész, nem marad, ami szép, bárhova is indulnék.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rövid szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Óvatosan a külföldi koncertekkel. Játszótéri panaszra reagált a város. Két új szakindul az Eszterházin. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel korábban a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetőleg azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta.
1: Az EGRI városvezetés arra kéri a lakókat, hogy a közterületen tapasztalt, intézkedést igénylő problémákat hivatalosan is jelentsék be. A heol.hu számolt be róla, hogy a felhívást egy kertészúti játszótérről szóló lakossági panasz kapcsán tették közzé. A város közölte, hogy a hajléktalanság önmagában nem jogellenes, ezért intézkedésre csak akkor van lehetőség, ha valaki megsérti a közterület használati szabályokat, vagy közegészségügyi problémát okoz. Ilyen esetben a közterületfelügyelet, a rendőrség és a szociális ellátórendszer együttműködik. A hivatalos bejelentések segítik a gyors intézkedést. Két új alapszak is elindul szeptembertől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Egerben első alkalommal hirdették meg a vizuális művészet alapszakot, amelyen 11-en kezdtetik meg tanulmányaikat. A Jászberényi kampuszon szintén újdonságként indul a műszaki menedzser alapszak nappali képzésben. Az egyetem tájékoztatása szerint Jászberényben jelentősen nőtt az érdeklődés. A nappali tagozatra felvettek száma 63%-kal emelkedett az előző évhez képest. Két ázsiai törpevidra kölyök született a gyöngyösi állatkertben. A heol.hu szerint emiatt mostanában ritkábban láthatók a kifutóban a jól ismert vidrák, mert a szülők minden idejüket a kicsik gondozásával töltik. A két kölyök egészségesen fejlődik, ezért egyelőre nem mutatják meg őket a látogatóknak. Nyugodt, többnyire száraz idő valószínű környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a napsütés lesz túlsúlyban, miközben a nappali hőmérséklet 27-32 fok között alakulhat, ami ismét igazi nyári meleget jelent. A reggelek továbbra is kellemesen frissek maradnak, így a korai órák kedveznek a szabadtéri programoknak. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszigetelten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Sok boldogságot a névnapos Szabolcsoknak, és Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. Július 28-át mutat a naptár, ez az év 209. napja, amely így hét után picivel Spiller és Sophie Alice Baxter közösével megy tovább, szól a Groove Jet, jön a Black Machine, és nem sokára George Michael is.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, ha már is van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155. Július 28-a van, többek között az ausztrál sztár Kylie Minogue szülinapja. De hogy ki mindenkié, mégis mi minden történt ezen a napon korábban, kiderül egy picit később. Addig is nem sokára George Michael, most pedig Kylie honfitársai, az ausztrál Buddy Rockers folytatja. I like the way of it.

0: Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls, Spice Up Your Life című slágere folytatja a legfrissebb hírek után rögtön fél 8. Jó reggelt! Napos gumoly felhős idő, kis széllel, 33 fok körüli maximummal, esni ma már nem fog, holnaptól pedig kezdődik az év második nagyobb hőhulláma. Részletes időjárás jelentés mindjárt a hírek végén, aztán jön az emlegetett Spice Girls dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nehezebben közlekedünk nyáron. Jön a pótfelvételi a felsőoktatásban. Összekötő út épülhet Ráczhegyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van, kett. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolt a rádiónkban korábban Vad Róbert rendőralezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen július 30-án csütörtökön indul a pótfelvételi. Tudatták honlapjukon. Azok jelentkezhetnek a szeptemberben kezdődő képzésekre, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyetlen megjelölt képzésre sem. Vagy csak most döntöttek úgy, hogy mégis szeretnének felsőoktatásban tovább tanulni. A jelentkezést az e-felvételi rendszerben lehet benyújtani augusztus 7-éig. Az egyetem azt kéri a jelentkezőktől, hogy a pótfelvételihez szükséges tudnivalókról időben tájékozódjanak, mert a jelentkezési határidő lejárta után már nem lesz lehetőség a kérelmek benyújtására. Az EGRI városvezetés vizsgálja egy új összekötő út megépítésének lehetőségét Ráczhegyen. Olvasható az egerhírek.hu-n. A fejlesztésről az idén már két lakossági fórumot is tartottak, ahol ismét felmerült az út megépítésének igénye. A tervek szerint a Ráczliget lakóparkot kötnék össze a Lilium és a Frank Mária utcával, ami hosszú távon csökkentetné a Ráczkapu tér forgalmi terhelését. A közel 600 méter hosszú kétsávos út terve korábban már elkészült, de a beruházás végül nem valósult meg. Mivel a korábban kiadott építési engedélyek időközben lejártak, a város aktualizáltatja a terveket és új költségbecslést is készített. A beruházás akkor indulhat el, ha sikerül hozzá biztosítani a szükséges forrást. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. Napközben gomoly felhők is képződhetnek, de térségünkben csak nagyon kicsi az esélye egy-egy futó zápornak vagy zivatarnak. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 28-án kedden. Sok boldogságot, kedves szabolcsok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 114 éve ezen a napon az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború. 1943-ban a mai napon született Richard Wright, angol zongorista, billentyűs, a Pink Floyd együttes alapítója. Július 28 megszületett Jim Davis, amerikai képregény rajzoló, Garfield megalkotója.
1: Ladies and gentlemen, Garfield and friends.
0: 54 éve a mai napon megszületett Robin Gunningham, akiről azt tartják, hogy ő Banksy, brit graffiti művész, festő, politikai aktivista. És 1987. július 28 a 19 éves ausztrál színésznő Kylie Minogue, akkoriban leginkább a Szomszédok című ausztrál szappanoperában nyújtott alakításáról ismert, kiadta debütáló kislemezét, a The Locomotion-t, ezzel elindítva máig ünnepelt zenei karrierjét. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok, figyelem, az M7-esen a Balaton felé Érdnél szalagkorlátot javítanak, a 19-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3-4 kilométeres most a torlódás. Jó utat, ha a dugó baleset van, a hírek alatt is várom az infót, 0620 55 55 155, minden rendben lesz, ígéri a Sweetbox. Everything's gonna be alright, és jön Dr. Béres is Király Viktorral.
2: Tudod egyszer én, tíz játék az egész. Mindent a szemnek, mindent a kéznek.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Július végéig várják a jelöléseket. Aprót fesztivál lesz az Egrivárban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Kett. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakmai

0: egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke.
1: Itt egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói, hogy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Július 31-éig várja a jelöléseket Eger önkormányzata az október 23-i városi kitüntetésekre. Javaslatot lehet tenni a ProAgria szakmai díjak pedagógiai és sport kategóriájára, valamint az Eger kiváló pedagógusa, az Eger kiváló sportolója, az Egerváros jó tanulója, jó sportolója és a kiváló egri diák elismerésekre is. A szükséges felterjesztő lap, a kitüntetésekről szóló rendelet és a részletes tájékoztató a polgármesteri hivatalban, valamint Eger önkormányzatának honlapján érhető el. Azoknak, akik jelölni szeretnének, érdemes a határidőre figyelniük, mert a később érkező felterjesztéseket már nem tudják figyelembe venni az elbírálásnál. A jövő hétvégén ismét benépesül az egri vár a legkisebb vitézekkel. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a második Aprót fesztivált. Az egerhírek.hu szerint a háromnapos rendezvényen a gyerekeket és a családokat történelmi, hagyományőrző és interaktív programok várják. A nyitónapon múzeumpedagógusoknak, hagyományőrzőknek és kulturális szakembereknek szóló szakmai programokat tartanak. A családi rendezvények pedig augusztus 8-án és 9-én egész nap várják az érdeklődőket az egri vár különböző helyszínein. Igazi nyári idő vár ránk. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején egy gyenge fronthatás még okozhat néhol futózáporokat, de ezt követően ismét a napsütés kerül túlsúlyba. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A hajnali órák kellemesek lesznek 15-18 fok közötti minimumokkal. A légmozgás általában mérsékelt marad.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Most, azaz július 28-án kedden, 5 perccel 8 óra után jó reggelt, jó utat, jó munkát, vagy jó pihenést, ha a szabadság telik a héten. Sok boldogságot a szabolcsoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is, ha ünnepelt ismerős közlekedési infóban hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Indítom a Limp Bizkit dalát, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM,

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Ami

Best FM, a legjobb zenék. Itt-ott munkavégzés miatt pár kilométeres dugó, de amúgy nagyon lájtos nyári a forgalom így kedreggel. Ezek a helyek pedig M7 Balaton felé Érdnél, 3-4 kilométeres a dugó szalagkorlátjavítás miatt. Ugyanekkor az M5-ösön Szeged felé Ócsánál, az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között, és az 51-es főút is lassabb egy szakaszon az M0-ás felé Dunaharaszti előtt. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót 0620-55-55-155. Mindjárt DJ Jazzy Jeffék, előtte még Dr. Béresék jönnek, most pedig Usher és a DJ Garas Falling in Love a Besten. Yeah,

0: Best FM, a legjobb zenék. A hosszabb távú időjárás előrejelzésben azt látom, hogy nagyjából egy hétig tart ez a forró időszak, ami holnaptól kezdődik. A jövő hét közepén egy hidegfront vet véget neki. De addig 37-38-39 fokok lesznek, részletek a hírekben. Aztán valami beindított címmel a Simply Red dalát indítom. Ez lesz a Something Got Me Started hamarosan a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Óvatosan a külföldi koncertekkel. Játszótéri panaszra reagált a város. Két új szak indul az Eszterházin. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel korábban a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetőleg azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladt.
1: Az EGRI városvezetés arra kéri a lakókat, hogy a közterületen tapasztalt, intézkedést igénylő problémákat hivatalosan is jelentsék be. A heol.hu számolt be róla, hogy a felhívást egy kertészúti játszótérről szóló lakossági panasz kapcsán tették közzé. A város közölte, hogy a hajléktalanság önmagában nem jogellenes, ezért intézkedésre csak akkor van lehetőség, ha valaki megsérti a közterület használati szabályokat, vagy közegészségügyi problémát okoz. Ilyen esetben a közterületfelügyelet, a rendőrség és a szociális ellátórendszer együttműködik. A hivatalos bejelentések segítik a gyors intézkedést. Két új alapszak is elindul szeptembertől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Egerben első alkalommal hirdették meg a vizuális művészet alapszakot, amelyen 11-en kezdhetik meg tanulmányaikat. A Jászberényi kampuszon szintén újdonságként indul a műszaki menedzser alapszak nappali képzésben. Az egyetem tájékoztatása szerint Jászberényben jelentősen nőtt az érdeklődés. A nappali tagozatra felvettek száma 63%-kal emelkedett az előző évhez képest. Két ázsiai törpevidra kölyök született a gyöngyösi állatkertben. A heol.hu szerint emiatt mostanában ritkábban láthatók a kifutóban a jól ismert vidrák, mert a szülők minden idejüket a kicsik gondozásával töltik. A két kölyök egészségesen fejlődik, ezért egyelőre nem mutatják meg őket a látogatóknak. Nyugodt, többnyire száraz idő valószínű környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a napsütés lesz túlsúlyban, miközben a nappali hőmérséklet 27-32 fok között alakulhat, ami ismét igazi nyári meleget jelent. A reggelek továbbra is kellemesen frissek maradnak, így a korai órák kedveznek a szabadtéri programoknak. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszigetelten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Apró örömök, kibírtam az Odüsszeját, anélkül, hogy ki kellett volna mennem a moziban WC-re. A film ugyanis 3 óra hosszú. Christopher Nolan eddigi legsikeresebb filmjeként az Odüsszeja. Világpiaci összbevétele már 650 millió dollár körül jár. Monumentális a film tényleg, és amit csak lehetett, eredeti helyszíneken vettek föl a tengeren. Igazi volt a nagy trójai falu is, amit ott húzgáltak a tengerparton, szóval tényleg látványos, és manapság ritka az, amikor nem számítógépes trükkökkel oldanak meg jeleneteket, hanem valóban ott van egy csatatérnyi ember, szaladnak, hullámzik a víz, gyönyörű. Micsoda film, és micsoda férfi, ez már a Salt and Pepper dalának címe, jön a What a Man a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 perc múlva 9 óra, jó reggelt, július 28-a, kedd friss hírei után jönnek a dívák, például Madonna. Vagy Zséda.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha van közlekedési hír, várom én is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nehezebben közlekedünk nyáron. Jön a pótfelvételi a felső oktatásban. Összekötő út épülhet Ráczhegyen. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Kett. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolt a rádiónkban korábban Vad Róbert rendőralezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenni.

0: tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen július 30-án csütörtökön indul a pótfelvételi. Tudatták honlapjukon. Azok jelentkezhetnek a szeptemberben kezdődő képzésekre, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyetlen megjelölt képzésre sem. Vagy csak most döntöttek úgy, hogy mégis szeretnének felsőoktatásban tovább tanulni. A jelentkezést az e-felvételi rendszerben lehet benyújtani augusztus 7-éig. Az egyetem azt kéri a jelentkezőktől, hogy a pótfelvételihez szükséges tudnivalókról időben tájékozódjanak, mert a jelentkezési határidő lejárta után már nem lesz lehetőség a kérelmek benyújtására. Az EGRI városvezetés vizsgálja egy új összekötő út megépítésének lehetőségét Ráczhegyen. Olvasható az egerhírek.hu-n. A fejlesztésről az idén már két lakossági fórumot is tartottak, ahol ismét felmerült az út megépítésének igénye. A tervek szerint a Rácz-liget lakóparkot kötnék össze a Lilium és a Frank Mária utcával, ami hosszú távon csökkentetné a Ráczkapu tér forgalmi terhelését. A közel 600 méter hosszú kétsávos út terve korábban már elkészült, de a beruházás végül nem valósult meg. Mivel a korábban kiadott építési engedélyek időközben lejártak, a város aktualizáltatja a terveket és új költségbecslést is készített. A beruházás akkor indulhat el, ha sikerül hozzá biztosítani a szükséges forrást. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. Napközben gomoly felhők is képződhetnek, de térségünkben csak nagyon kicsi az esélye egy-egy futó zápornak vagy zivatarnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Tele az óra A-listás sztárokkal, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Eve, Gwen Stefani, Christina Aguilera, és persze a magyarok Ákos, Zséda, Szikora Róbert, Valmar. Remélem, hogy mindenki talál majd kedvére valót. 5 perccel múlt 9 óra, július 28-a van kedd. Sok boldogságot, kedves Szabolcsok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Indítom a Let's Go dalát, szól a Something, Max Levente vagyok.
2: Best FM.

Ezt a FM-ha a legjobb zenék. Az ígéret szép szó, de hogy betartották-e a spanyol válogatott játékosai, amit ígértek, ha megnyerik a döntőt? Nem tudni. Egyikőjükről sem láttam aktuális fotót Instagramjukon. Jamal például azt ígérte, hogy 3 hétig nem vágja le a szakállát és a bajszát. Kukurella magára tetováltatja a szövetségi kapitány arcképét, de az ígéretek között kopaszra nyírás és rózsaszín haj is szerepelt. És aki szintén szerepelt a foci VB döntőjének fél idejében, ha csak pár tátogás erejéig is, az Madonna, ő folytatja a Vogue-gal a Best-en.

Jazz FM a legjobb zenék. 1991-et írtunk, amikor Anthony Kiddisék a Red Hot Chili Peppers óriási slágerével világsztárokká váltak. Ez volt az Under the Bridge, és alig 5 évvel korábban, 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én, tegnap volt át a 40. évfordulója, megrendezték a Vasfüggöny mögötti első Queen koncertet. A koncertről film is készült. Az estét 17 magyar operatőr rögzítette 35 mm-es filmre professzionális módon. A felszerelésük 17 kamerát és 25 mérföldnyi, vagyis több mint 40 kilométernyi filmet tartalmazott. Ez volt az országban rendelkezésre álló teljes mennyiség, és még a magyar kormány is jóváhagyta a produkciót. A filmet most felújítják 4K-ban, CD-n, DVD-n, Blu-ray-en és vinilen is érkezik. A Queen budapesti koncertje hamarosan, most pedig Yves és Gwen Stefani közöse a Let Me Blow Your Mind a besten. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Mixben szólnak minden este a Night Shiftben 6 és 8 között. A kedda funky napja, úgyhogy 6-kor érkezik White Boy az ezredforduló legnagyobb funky himnuszaival. 7 és 8 között pedig DJ Hangya folytatja ugyanebben a szellemben. Deep Swing in the Music, így megy tovább a kedd reggel. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: I got soul.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Előtte még hírek a végén, időjárás jelentés előjáróban annyit, hogy holnaptól egy hét forróság vár ránk a nyár.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Július végéig várják a jelöléseket. Apród fesztivál lesz az Egrivárban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipar Testületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Július 31-éig várja a jelöléseket Eger önkormányzata az október 23-i városi kitüntetésekre. Javaslatot lehet tenni a ProAgria szakmai díjak pedagógiai és sport kategóriájára, valamint az Eger kiváló pedagógusa, az Eger kiváló sportolója, az Egerváros jó tanulója, jó sportolója és a kiváló egri diák elismerésekre is. A szükséges

0: terjesztőlap, a kitüntetésekről szóló rendelet és a részletes tájékoztató a polgármesteri hivatalban, valamint Eger önkormányzatának honlapján érhető el. Azoknak, akik jelölni szeretnének, érdemes a határidőre figyelniük, mert a később érkező felterjesztéseket már nem tudják figyelembe venni az elbírálásnál. A jövő hétvégén ismét benépesül az Egri vár a legkisebb vitézekkel. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a második Aprót Fesztivált. Az egerhírek.hu szerint a háromnapos rendezvényen a gyerekeket és a családokat történelmi, hagyományőrző és interaktív programok várják. A nyitónapon múzeumpedagógusoknak, hagyományőrzőknek és kulturális szakembereknek szóló szakmai programokat tartanak. A családi rendezvények pedig augusztus 8-án és 9-én egész nap várják az érdeklődőket az Egri vár különböző helyszínein. Igazi nyári idő vár ránk. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején egy gyenge fronthatás még okozhat néhol futózáporokat, de ezt követően ismét a napsütés kerül túlsúlyba. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A hajnali órák kellemesek lesznek 15-18 fok közötti minimumokkal. A légmozgás általában mérsékelt marad.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Süt a nap ezerrel az éterben is, Bob Marley és Funkstar Deluxe Sun is Shining-ja is szól majd ebben az órában. Jön a Depeche Mode, itt lesz a Tankcsapda, az óra pedig Timbalanden, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel indul. Give it to me, 5 perc elmúlt 10, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Max M. Levente vagyok.

0: A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. Módosul a Sziget nagy színpadának programja. Tess Szultána ugyanis lemondta augusztus 12-i koncertjét, a helyére pedig a Carson Coma ugrik be. A Depeche Mode nagyszabású Memento Mori turnéja után most egy picit pihen. Itt a Best FM viszont ők jönnek az It's No Good-dal.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Next FM, a legjobb zenék, két friss közlekedési info. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után dolgoznak, a 42-es kilométernél a belső sáv járható csak, 4-5 kilométeres a torlódás most. Egy kicsit kisebb az M7-esen, a Balaton felé, Székesfehérvár után, csak a belső sáv járható a 67-es és a 63-as kilométer között lassul le a pálya. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Azt mondják, holnaptól hízasztó hét vár ránk, de már a következő órában is izzadni fogunk. Gonna Make You Sweat szól a CNC Music Factory klasszikusa, és állítólag idén kevesebb a turista és a víz is a Balatonban, az Airi Mafia szerint pont olyan, mint rég. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok tízezren mondják, legyen korhatáros a roller használat, 240 milliárdból újul meg a lerobbant vasútvonal. A turista hordák ellen tüntettek Majorkán. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A mostaninál lényegesen szigorúbban büntetnék a súlyos szabályszegőket a közlekedés biztonságról szóló társadalmi egyeztetés résztvevői. Két hét alatt csak nem 160 ezeren töltötték ki a kérdőívet. Többségük keményen elővenni az illegális közúti autóversenyek résztvevőit, azokat a száguldozókat, akik mások haláláért felelősek, illetve a visszaeső szabályszegőket. Egyetértenek azzal is, hogy legyen korhatáros a rollerek használata, és legyen kötelező a bukósisak. Támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, és azt is, hogy kamerákkal ellenőrizzék például a buszsávok használatát. Szeptember 9-éig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. 240 milliárd forintból újítják meg a budapesti agglomeráció lepusztult vasútvonalát, jelentette be közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid hozzátette, a Lajos-Mizsei viszonylatról van szó. Ez az utolsó Budapestről kivezető egyvágányú vonal, amelyen elaggott, dízelvontatású szerelvények döcögnek egy olyan térségben, amelynek lakossága folyamatosan gyarapszik. A miniszter elektromos motorvonatokat, sűrűbb menetrendet és biztonságosabb vasúti átjárókat ígért. Nincs ok aggodalomra a fekete körösön, újra kinyithat a szanazugi és a városerdei szabad strand. A hatóságok a folyó több pontján is mintát vettek, és a vizsgálat eredménye alapján feloldhatták a korlátozást. Egyébként kiderült, nem marhatrágya, mint korábban hitték a sajtóban, hanem növényi eredetű anyag érkezett Románia felől, feltorlódott, aztán bomlásnak indult. Pénteken emelték ki az úszadékot a fekete körösből. Ezrek tüntettek ismét Majorkán a tömegturizmus ellen. A helyieknek elegük van a hozzájuk özönlő nyaralókból. Azt mondják, élhetetlenné teszik a szigetet. Felverik az árakat a boltokban, éttermekben, az albérletek már megfizethetetlenek. Ráadásul lépni sem lehet tőlük, különösen főszezonban. Tavaly több mint 13 millió turista rohamozta meg az alig 1 milliós lakosságú spanyol szigetet. Egy hét extra hőség vár ránk, íme a részletek. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában többek között attól az ausztrál sztártól, aki pontosan 39 éve a mai napon jelentette meg debütáló kislemezét, Kylie Minogue, ez pedig a Locomotion volt. Most az In Your Eyes-t készítettem be tőle, zenél Sergio Mendez a Black Eyed Peas-szel, az órát pedig Ed Sheeran indítja, szól már is a Shivers. 3 lassan 4 perccel múlt 11. Hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

Best FM, ha a legjobb zenék. 1999 után idén újból, ha nem is teljes, de napfogyatkozás lesz majd augusztus 12-én, amely hazánkból is látható, naplemente környékén. És 99-hez képest 5 évvel korábbra ugrunk vissza az időben, 1994-ig, akkor jelent meg Desiree, most érkező dala, a You Gotta Be, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék autópályáinkon több helyen is munkavégzés lassítja a haladást. Ez a helyzet az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál, az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után, az M7-esen a Balaton felé Székesfehérvárnál, valamint az M0-ás keleti szektorában az M4-es csomópontjánál az M1-es felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután azzal a bronxi dívával indul, aki táncos, színésznő, énekesnő, igazán sokoldalú, és aki a napokban ünnepelte 57. születésnapját, hogy Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing-et már Majoros Rita indítja majd. Én jó étvágyat kívánok az ebédhez, és kitartást a munkaidő végéig. Rita veszi át tehát a stafétát, én pedig holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt várok majd mindenkit. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Papa, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött a parlament a vagyon visszaszerzési hivatalról. A hőség a dinnyetermesztők utolsó reménye. A bunyó után a fegyver is előkerült a gyorsétterem parkolójába. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatáskört is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését is. Elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálták a fogyasztóvédők. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon. Részletek Eitmann Norbert-től, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha a százalékos csökkenést feltüntet, az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia.
1: A forgalom fellendülését remélik a közelgő hőségrohamtól a dinnyetermesztők. A piaci ökölszabályban bíznak, ez szerint kánikulában lényegesen több gyümölcsöt vesznek az emberek. A Fruitweb szakmaközi szervezet előrejelzése szerint lassan lecseng a balkáni import, augusztus első felében aztán megérkezik a piacra a szabolcsi és a hevesi dinnye. Hogy mennyiért, azt nehéz megtippelni. Ha mégsem élénkül a fogyasztás, és vagy bezuhannak az árak, jövőre vissza eshet itthon a dinnyetermesztés. Összeverekedett két férfi egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójában, egyikük egy lövést is leadott gázriasztó fegyverével, aztán elszaladt. Többen is tárcsázták a segélyhívót, villámgyorsan kiértek a rendőrök, és elkapták a lövöldözőt, aki egy közeli pékségnél próbált elbújni. A fegyver is előkerült. Az összecsapás másik szereplőjét még keresik. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem finom az ebéd, vagy finom volt az ebéd, és jöhet egy kis desszert, meg néhány jó dal, néhány isteni dal, úgyhogy töltsék velem a következő néhány órát. Ajánlom mondjuk Seal dalát, jön a Kiss from a Rose, itt lesz a Punani Massif is az Élvez dallal, de most J-Lo indítja az órát.
0: Best.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a fel a legjobb zenék. Szép kedd délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon-nagyon remélem, hogy jól telik eddig a kedd, és hogy egy kicsit le tudnak engedni, akár így ebédidőben, akár egy kicsit utána, és tudnak hallgatni legalább néhány percet a legjobb zenék közül, mert hogy én ma is ezeket készítettem. 90-es, 2000-es évek, csak a legtutibb zenék. Én 6 óraig itt is leszek, és ezeket pörgetem. Hozom majd a napkérdését, rengeteg információt, érdekességet, úgyhogy vágjunk bele. Mondjuk az Ashwat dalával jön a Shine, előtte itt a Bahamán és a Who Let the Dogs Out, csak a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, és ahogy ígértem, a közlekedési infokkal ma is folyamatosan jövök. Például, hogy az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán 60-nál és Hortnál lassulásra kell számítani, kisebb torlódásra, mert folyik a munka. Aztán az M5-ösön is dolgoznak, Budapest felé Újhartyán után a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható. Hát most is kb. 10 kilométeres a torlódás, az Örkénynél letérve az 5-ös főúton lehet esetleg kerülni, de azokat kérdezem, akik kerülnek, hogy ott mi a helyzet. Ha esetleg mégsem jó kerülő út, akkor köszönöm, ha megírják. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, akár innen, akár az ország útjairól, bárhonnan, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Berkes Olivér, jó vagy rossz legyek, dala zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, hiszen másodperceken belül egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön George Michael.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mindössze 31 centi rekordmélységben a Duna Budapestnél halálos vízköd fenyegethet a Balatonnál. Egekben az üzemanyag ára adót csökkent az olasz kormány. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már szinte alig van víz a Dunában Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a fővárosi vízmérce, jelezte honlapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ez a valaha mért legkisebb vízszint. A korábbi negatív csúcsot 33 cm-t 2018 októberében rögzítették. Már több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, korlátozásokat kellett bevezetni. Belátható időn belül alig ha lesz változás, nem valószínű jelentősebb csapadék a Duna vízgyűjtőjén. Nem kizárt, hogy a vízköd is hozzájárulhatott a közelmúltban egy kajakos tragédiájához a Balatonon. A 34 éves férfi a déli és az északi part között másodfokú viharjelzés idején tűnt el, napokkal később találták meg a holttestét. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erős szélben a hullámok tetejéről leszakadó apró vízcseppek sűrű permetté állhatnak össze a vízfelszín felett. Emiatt a fürdőző, szörfőző vagy kajakos nehezen kap hat levegőt, tájékozódni sem tud. Így a tó egy pillanat alatt életveszélyessé válhat egy heves nyári vihar idején, írja a Somogyvár megyei hírportál. Az olasz kormány csökkentette a gázolaj jövedéki adóját, ezzel 17 eurócentet, átszámítva úgy 60 forintot spórolhatnak literenként a dízelt tankoló autósok egyelőre a jövő hét közepéig. Azután döntöttek így Rómában, hogy jelentősen drágult az üzemanyag. A gázolaj ára meghaladta a lélektani határt, átszámítva 800 forintot Olaszországban. Retro hétvégét rendez a MÁV a Dél-Dunántúlon, a Balatonnál Kaposvár környékén, illetve a pont most újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon csodákat láthatnak. Például a bivajt, vagyis a legendás 424-es gőzmozdonyt, a szorgos dízeles mindenest, az M40-es pupost és villany meghajtású párját, a V46-os szöcskét. Emellett a páratlan formavilágú faros ikaruszokra is felszállhatnak majd az érdeklődők. Gyors felmelegedést hoz a folytatás, mondom a részleteket. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt, 1 óra múlt 4-jel, lassan 5 perccel. Én Majoros Rita vagyok, nagyon-nagyon remélem, hogy ebben az órában is együtt rádiózunk, és együtt hallgatjuk a kedvenceinket. Például a Simply Red dalát, jön a Fairground, de itt lesz a Chocolate Puma is, és az Always and Forever jön. Michael Jackson és a Remember the Time, de most George Michael indít. Micsoda nagyok!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap kérdését. Ma arra vagyok kíváncsi, kinek milyen, mi lett volna, ha helyzete volt az életében. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a válaszok, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a mi lett volna, ha helyzeteket. Gondolok itt olyasmire, hogy mi lett volna, ha elfogadom azt az állásajánlatot, vagy mi lett volna, ha akkor nem költözöm el onnan, ahonnan, vagy nem mondok fel onnan, ahonnan. Nyilván itt ezt az a, nem tudhatjuk, hogy mi lett volna, ha, de mi volt az a helyzet, amikor ilyen szituációba keveredtünk. 0620-55-55-155, jöhetnek ide az üzenetek, de nyugodtan fel is hívhatnak, ha esetleg elmesélnék szóban a történeteket. Én pedig addig is hozom a legjobb zenéket itt a Best FM-en, mert hogy azokból bizony soha nem elég. Úgyhogy French Affair Sexy, most pedig Michael Jackson, Remember the Time a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Vásárosnomény felé vezető oldalán Hortnál a 62-es kilométernél 3 kilométeres torlódásra kell számítani, mert munka folyik. Az M5-ösön is dolgoznak Budapest felé Újhartyán után. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, itt közel 15 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, a 67-es jelű Lajos Mizse csomópontnál már térjen le az 5-ös főútra és ott kerüljön. A határ felé Kecskemét alatt pedig a 95-ös és a 102-es kilométerek között is dolgoznak, ott mozgó terelés mellett két sáv van zárva és 7 kilométeres a kocsisor. Az M0-ás autóúton a déli szektorban Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon keresztbe fordult egy kamion a 20-as kilométernél, megállt a forgalom, eddig közel 5 kilométeres a torlódás, aki teheti válasszon másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan kerülő útról tudomásra, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Egy picit próbáljuk megkönnyíteni a többi autózó dolgát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Honeybees dalát hallottuk, ez volt a Bódó Tál, a folytatásban pedig friss híreket hallhatunk, mert hogy 2 órához érkezünk pár perc múlva, aztán George Ezra is érkezik a Budapesttel. House.

0: És itt lesz a Valmar és Manuellel, és az éget a nap, ezen a forró keddi délutánon.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, tök meg az alkohol elkábbi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Csökkentették Paks teljesítményét, de az energiaellátás biztonságban van. Új szélrekordot hozott a hétfő Budapesten. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, erről posztolt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt követően írt, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A tárcavezető kifejtette, hogy mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos működés érdekében kellett meghozni a döntést. Az aszály miatt tegnap a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál is. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradónak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/h széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/h elmaradt a tegnap rögzítettől. Napos, kissé felhős idő lesz ma, de estére már mindenütt kiderül az ég. Csapadékra általában nem kell számítani, csak az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország nagy részén megélénkül, kivéve nyugaton. 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 25 fok közé hűl majd a levegő. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek 2 óra után is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Hozom például a Big Yellow Taxit, egy jó kis feldolgozást a Counting Crows és a Vanessa Carlton előadásában. De jön a Back to Black is, itt lesz a Spin Doctors, na meg Eve és a Gangsta Lovin. Most George Ezra indítja az órát, jön a Budapest, én pedig csodás keddet kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy kinek mi volt a legnagyobb mi lett volna, ha helyzet az életében. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Éva azt írja, évekkel ezelőtt felvettek egy külföldi állásra, de végül nem mertem elmenni. Azóta is néha eljátszom a gondolattal, vajon teljesen más lenne az egész életem, hogyha akkor igent mondok. Valószínűleg igen, de nagyon-nagyon kíváncsi lennék erre a fordulatra. Laci azt írja, a feleségemet majdnem nem hívtam már randizni, mert biztos voltam benne, hogy kikosaraz. A legnagyobb mi lett volna, ha az, hogy mi lett volna, ha tényleg nem szólítom meg. Kár lett volna kihagyni. 0620 55 55 155 jöhetnek ide a hasonló üzenetek. Szerintem talán mindenkinek volt legalább egy pillanat az életében, ami ez a mi lett volna, ha helyzet. Na de jöhetnek akár a hallgatói telefonhívások is a 0620 55 55 155-re, hiszen ha valaki nem akar írásban elmesélni, szóban is nyugodtan megteheti. Úgyhogy nyugodtan hívjanak. Közben pedig 95-be utazunk vissza az időbe. Az egyik legjobb francia hip-hop sláger következik. Ez nem más, mint az Ilyen Szetnék és a Respect nem csak a top listákat hódították meg, hanem nagyjából egy egész generációnak mutatták meg, hogyan találkozik a funk, a soul és a rap nagyjából egy slágerben. Ilyen Szetnék, Respect, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy infót, hogy a Váci úton baleset történt a Nyugati térnél, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani, illetve most futott be még egy, hogy a Lehel utcában, a Gömb utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is van egy kis fennakadás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, nem csak Budapestről, hanem bárhonnan az országból nyugodtan jöhet. Én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Óvatosan a külföldi koncertekkel. Játszótéri panaszra reagált a város. Két új szak indul az Eszterházin. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel korábban a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta.
3: Az EGRI városvezetés arra kéri a lakókat, hogy a közterületen tapasztalt, intézkedést igénylő problémákat hivatalosan is jelentsék be. A heol.hu számolt be róla, hogy a felhívást egy kertészúti játszótérről szóló lakossági panasz kapcsán tették közzé. A város közölte, hogy a hajléktalanság önmagában nem jogellenes, ezért intézkedésre csak akkor van lehetőség, ha valaki megsérti a közterület használati szabályokat, vagy közegészségügyi problémát okoz. Ilyen esetben a közterületfelügyelet, a rendőrség és a szociális ellátórendszer együttműködik. A hivatalos bejelentések segítik a gyors intézkedést. Két új alapszak is elindul szeptembertől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Egerben első alkalommal hirdették meg a vizuális művészet alapszakot, amelyen 11-en kezdhetik meg tanulmányaikat. A Jászberényi kampuszon szintén újdonságként indul a műszaki menedzser alapszak nappali képzésben. Az egyetem tájékoztatása szerint Jászberényben jelentősen nőtt az érdeklődés. A nappali tagozatra felvettek száma 63%-kal emelkedett az előző évhez képest. Két ázsiai törpevidra kölyök született a gyöngyösi állatkertben. A heol.hu szerint emiatt mostanában ritkábban láthatók a kifutóban a jól ismert vidrák, mert a szülők minden idejüket a kicsik gondozásával töltik. A két kölyök egészségesen fejlődik, ezért egyelőre nem mutatják meg őket a látogatóknak. Nyugodt, többnyire száraz idő valószínű környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a napsütés lesz túlsúlyban, miközben a nappali hőmérséklet 27-32 fok között alakulhat, ami ismét igazi nyári meleget jelent. A reggelek továbbra is kellemesen frissek maradnak, így a korai órák kedveznek a szabadtéri programoknak. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszigetelten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Ki az, aki nyűgösebb egy picit a kelleténél? Ne csodálkozzunk rajta, hideg és meleg front is érvényesül egyszerre. Jelen pillanatban 30 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. Kezdünk, itt van Funkerman elsőként.
2: 100,7 Best

15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. 30-31 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Egerben. Lehet, hogy nem érzünk annyit, köszönhető ez a szélnek, mert hogy itt-ott megélénkül. Ez a szél az, ami talán az egész országban elmondható. Mindenhol, hol kisebb, hol nagyobb formában jelenik meg. A Tiszatónál jelen pillanatban is első fokú figyelmeztetés van. És ha már figyelmeztetések, akkor én szerintem előbb vagy utóbb életbe lép majd a harmadfokú hőségriasztás is. Ez az, amit az országos tisztifőorvos szokott kiadni. Nem összekeverendő azzal a kóddal, amit vörös kódnak mondunk. Ez szociális intézkedés a veszélyeztetett emberek védelmére. Viszont egy 3 héttel ezelőtt, mikor volt ez a nagyon-nagyon meleg, ez a 39-40 fok körüli csúcshőmérséklet, mind a kettő kint volt az országban, tehát a 40 fokos napokra, hogyha emlékszünk, akkor mind a kettő érvényben volt, de mind a kettő más és más célt szolgál. Azért is említettem a kódokat, mert ahogy közeledünk a hétvégéhez, ott leszünk és alulról súroljuk majd a 40 fokot, lesznek az országban olyan helyek, ahol sajnos nagyon-nagyon meleg lesz, és szerintem akár a 40 fokot, vagy egy kicsit is meghaladja majd. Itt nálunk egy ilyen 38 fok megállítja, bőven elég, zárójel bezárva, tehát itt Egerben és a környéken, viszont a riasztásokat nézve, a meteorológiai riasztásokat nézve, már megjelentek azok a figyelmeztető jelzések, amelyek több vármegyére is szólnak. Ezek mind sajnos a hőség miatt, ez a hőség pedig már a holnapi napon elkezd, az még itt nálunk nem, az ország nyugati részén adták ki a riasztást, viszont a csütörtöki napon már itt nálunk keleten is, pénteken viszont másodfokú figyelmeztetés van Heves vármegyére. A másodfokú figyelmeztetés magas középhőmérsékletre azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 27 Celsius fok fölött alakul, hajnalban sem lesz az a jó kis hűvös, amit még szerintem holnap reggel érzünk majd, tehát hajnalban sem, napközben sem ilyen napok következnek. Most elég durván indul be az augusztus, akár 40 fok körüli hőmérsékletekkel is itt Magyarországon. Igyanak most is nagyon-nagyon sok folyadékot. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is egy kis L'amour toujours, itt van Gigi D'Agostino a Besten.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: 15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon sokáig. Hogyha szeretnék köszönteni őket, délutánonként ilyen 3-4 környékén, plusz-minusz természetesen, mindig köszöntjük őket itt Egerben, a környéken, akik csak hallgatni tudnak bennünket. 0620 355 65 55-ös lehet küldeni a jó kívánságokat, a szebbnél szebb köszöntéseket, ez SMS, Viber és telefonszám, facebook.com/bestfmeger, itt is megtalálnak bennünket. A mai napon az Alinák és a Szabolcsok a fő-fő névnaposok. Egyre népszerűbb az Alina név itt Magyarországon is, az Adelina angol eredetű rövidülése, illetve az Albina, Akilina orosz becézője, valamint az arab Ali férfi névnői párja. A jelentése fenséges, fenkölt, nemes. Életfeladatuk, a vágyak és a felelősségek közötti harmónia megvalósítása. Ezt akkor érzik megfelelőnek, hogyha szeretik és el is fogadják a céljaikat. Ebben segítheti őket a nőiességük, a kedvességük, törekszenek az élet napos oldalának élvezetére. Számukra csak az elfogadható, hogyha béke van és nyugalom körülöttük. Ezt mondja az Alinákról a Számmisztika nevük elemzése után. És itt vannak a Szabolcsok, magyar eredetű név, az Árpád korban már használták, később a 19. században újították fel. A jelentése sajnos ismeretlen. Nagyon nehezen alkalmazkodnak, nem nagyon jól viselik, hogyha nem nekik van igazuk. Mások vezetésében találják meg a legfőbb feladatukat, érdekeik eléréséhez mindent háttérbe tudnak szorítani. Az a baj, hogy az érzelmeiket is. Ezt mondja a numerológia Szabolcs név elemzése után. Ma ünnepelnek még Adina, Ince, Ada, Adelina, Adelinda, Adna, Bars, Barsz, Botond, Győző, Nauzika, Szeréna, Szerénke és Viktor nevű kedves hallgatóink is. Nagyon-nagyon boldog névnapot nekik is ma, július 28-án. A kutyusok közül a Freddy és az Oscar nevűek, a cicák közül a Mókás és a Xixi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Lucifer nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Most pedig jönnek az oroszlánok. Megtudjuk, hogy mi jellemző azokra, akik július 28-án születtek. Itt a nagykönyv az erényei közé tartozik, hogy nagyon pozitív emberek minden tekintetben. A hibáik, hogy túlságosan érzékenyek az egészségi állapotuknál, pörgő problémák, felső légúti problémák, amelyek többször előfordulhatnak. Férfiaknál jelzi a nagykönyv, hogy kopasság sajnos. Hivatás munka résznél azt írják, hogy nagyon jók minden olyan munkára, vagy minden olyan munka tökéletes lehet számukra, amiben ki tudnak teljesedni és tudnak kutatni. Kiválóak lehetnek űrhajósnak, de a vállalkozói szféra is tökéletes számukra, legalábbis ezt írja a nagykönyv. És akkor íme név szerint a születésnaposok. Sári Jánost Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, remélem, hogy félfüllel itt van és hallgat bennünket. Nagy-nagy puszi neked. Ma ünnepel Jakab József is születésnapot. Jocikám, minden szépet és jót neked. Hajdú Istvánné Katikának is ma van a születésnapja, jó egészséget. Kocsisné Juhász Erzsébet is a mai nap szülötte. Isten éltesse. Egerszalókon Molnár Mónikának is születésnapja van. Neki is egy nagy puszit küldünk az éteren keresztül. Nyeste István is július 28-án született. Neki is minden szépet és jót, és ma van Kinszkiné Dulai Mónikának is a születésnapja. Mónikám, sok erőt neked, minden szépet és jót, millió puszi. Ha kihagytam bárkit, 0620 355 65 55-ös. Jön a Five és a Keep on Moving itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik augusztus 1-én és 2-án, szombaton és vasárnap piknik party az Agria Parkban. Két napon át izgalmas képzőművészeti kalandozások, képzőművészeti attrakciók várják a kedves érdeklődőket, ahol a vizuális és a zenei élmények mellett a piknik hangulat is garantált lesz. Az ország 13 településéről érkeznek képzőművészek, különféle műfajban 40 látványos képzőművészeti standot hoznak létre. Szabadtéri tárlatok, látványfestés, szobrászkodás, kreatív programok, zenés, táncos, sportos műsorok várják a látogatókat és a művészet kedvelőket. Piknik party szombaton és vasárnap az Agria Parkban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Nehezebben közlekedünk nyáron. Jön a pótfelvételi a felsőoktatásban. Összekötő út épülhet Ráczhegyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van, kett. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolt a rádiónkban korábban Vad Róbert rendőralezredes.
3: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen július 30-án csütörtökön indul a pótfelvételi. Tudatták honlapjukon. Azok jelentkezhetnek a szeptemberben kezdődő képzésekre, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyetlen megjelölt képzésre sem. Vagy csak most döntöttek úgy, hogy mégis szeretnének felsőoktatásban tovább tanulni. A jelentkezést az e-felvételi rendszerben lehet benyújtani augusztus 7-éig. Az egyetem azt kéri a jelentkezőktől, hogy a pótfelvételihez szükséges tudnivalókról időben tájékozódjanak, mert a jelentkezési határidő lejárta után már nem lesz lehetőség a kérelmek benyújtására. Az Egri városvezetés vizsgálja egy új összekötő út megépítésének lehetőségét Ráczhegyen. Olvasható az egerhírek.hu-n. A fejlesztésről az idén

0: mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. Napközben gomoly felhők is képződhetnek, de térségünkben csak nagyon kicsi az esélye egy-egy futó zápornak vagy zivatarnak. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Rolicsek Judit vagyok, 0630-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak Eger útjain, a környék útjain, jól tudjon másoknak, hívjanak, írjanak. Érkezik az I Don't Like It, jön Rabin, Tiki és Florida.
1: 100,7 Best

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Bár minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

16 óra 22 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon sokan vannak Eger útjain, mondjuk nem csodálkozok, mert meggyűlnek a különböző útfelbontásoknál, félpályás útlezárásoknál, viszont van egy trafipax a Mindszentin, tehát a Mindszenti Gedeon utcában. Mikitől kaptuk ezt az infót? 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak, csak óvatosan vigyázzanak egymásra és magukra is. Meleg van, tudom, ennél még melegebb lesz a következő napokban. Semmit és senkit ne hagyjunk az autóban. Gondoljunk a gyerekekre, az idősebbekre, az állatokra is. Nagyon gyorsan felforrósodhat a járművek belseje, hogy még véletlenül se jön Dérheni, előtte pedig íme Dario G. itt a Besten.

0: nekem nem kell.
1: 16 óra 37 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az Egri út felújítása. A kivitelező tájékoztatása szerint a mai nappal mind a 4 sáv aszfaltozása elkészül, így a holnapi naptól már az út teljes szakasza használhatóvá válik a forgalom számára. A munkálatok azonban még nem érnek véget, az útburkolati jelek felfestése és a terület rendezési feladatok miatt a következő napokban továbbra is előfordulhatnak kisebb, pontszerű forgalomterelések. A kivitelező arra is felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a megállni tilos jelzés továbbra is érvényben marad az út mindkét oldalán. Kérik az autósokat, hogy ne parkoljanak a külső forgalmi sávokban, ezzel is segítve a hátralévő munkák gyors és biztonságos befejezését. A tájékoztatás szerint a következő jelentősebb ütem augusztus 3-án, jövő héten hétfőn indul majd, amikor megkezdődik a felsőtárkányi elágazás rekonstrukciója. Na, ez egy újabb megoldandó feladat, nem csak a kivitelezőnek, hanem az autósoknak is. Hogyha bármit tapasztalnak az utakon, írjanak, hívjanak, említettem már az előbb, hogy mérik a sebességet a Mindszentin. Ha bármi van, itt vagyok, mondom azonnal. Jön Lady Gaga a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik augusztus 1-én és 2-án, szombaton és vasárnap piknik party az Agria Parkban. Két napon át izgalmas képzőművészeti kalandozások, képzőművészeti attrakciók várják a kedves érdeklődőket, ahol a vizuális és a zenei élmények mellett a piknik hangulat is garantált lesz. Az ország 13 településéről érkeznek képzőművészek, különféle műfajban 40 látványos képzőművészeti standot hoznak létre. Szabadtéri tárlatok, látványfestés, szobrászkodás, kreatív programok, zenés, táncos, sportos műsorok várják a látogatókat és a művészet kedvelőket. Piknik party szombaton és vasárnap az Agria Parkban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Július végéig várják a jelöléseket. Aprót fesztivál lesz az Egri várban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
4: Itt egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, mert olyan oktatói, hogy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
3: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Július 31-éig várja a jelöléseket Eger önkormányzata az október 23-i városi kitüntetésekre. Javaslatot lehet tenni a ProAgria szakmai díjak pedagógiai és sport kategóriájára, valamint az Eger kiváló pedagógusa, az Eger kiváló sportolója, az Eger város jó tanulója, jó sportolója és a kiváló egri diák elismerésekre is. A szükséges felterjesztő lap, a kitüntetésekről szóló rendelet és a részletes tájékoztató a polgármesteri hivatalban, valamint Eger önkormányzatának honlapján érhető el. Azoknak, akik jelölni szeretnének, érdemes a határidőre figyelniük, mert a később érkező felterjesztéseket már nem tudják figyelembe venni az elbírálásnál. A jövő hétvégén ismét benépesül az Egri vár a legkisebb vitézekkel. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a második Aprót fesztivált. Az egerhírek.hu szerint a háromnapos rendezvényen a gyerekeket és a családokat történelmi, hagyományőrző és interaktív programok várják. A nyitónapon múzeumpedagógusoknak, hagyományőrzőknek és kulturális szakembereknek szóló szakmai programokat tartanak. A családi rendezvények pedig augusztus 8-án és 9-én egész nap várják az érdeklődőket az Egri vár különböző helyszínein. Igazi nyári idő vár ránk. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a hét elején egy gyenge fronthatás még okozhat néhol futózáporokat, de ezt követően ismét a napsütés kerül túlsúlyba. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A hajnali órák kellemesek lesznek 15-18 fok közötti minimumokkal. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. 30 fok van jelenleg itt Egerben, a Tisza-tónál pedig még mindig megvan az első fokú viharjelzés.

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hogyha valakinek jó szeme van, vagy éppen járt már arra, akkor bizonyára észrevette, hogy látványos szakaszába lépett az Egedhegyi Dobó István kilátó felújítása. Az épületet már teljes egészében körbe állványozták, ezt innen messziről Egerből is lehet látni. Én például délelőtti nagyon-nagyon figyelgettem, de meg fogom keresni a kis kukkeromat, és akkor azon keresztül is. Na, a lényeg, a munkálatok célja, hogy Eger ikonikus kilátója hosszú évek után ismét biztonságosan fogadhassa a kirándulókat. A felújítás nem egyszerű feladat, hiszen a torony ma is fontos műszaki szerepet tölt be, átjátszó állomásként működik, ezért a berendezések folyamatos üzemét a kivitelezés alatt is biztosítani kell. Ha minden a tervek szerint halad, a megújult Dobó István kilátó a közeljövőben ismét megnyílhat a látogatók előtt, és újra páratlan panorámát kínálhat Egerre és a Bükkre. Majd folyamatosan figyelem a kivitelezési munkálatokat, érdeklődök, és akkor megyünk együtt megnézni. Mit szólnak hozzá az új kilátót? Jön Justin Timberlake és Timbaland itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki rakott

0: 100,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, kedv van, úgyhogy ma funky dalokat hallunk. 6 és 8 óra között az első óra White Boy, a Best FM DJ-nké, a második pedig Hangyái. Én pedig megyek, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!
1: Nem

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itt az újabb hőhullám, kiadták a riasztást is. Átalakul a közösségi közlekedés, visszaesés lehet a dinnyetermesztésben, ha nem jön fordulat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kiemelten figyeljünk az idősekre a kánikulában. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A katasztrófavédelem közölte, idén átlagosan naponta 25 riasztást kaptak olyan idős emberekhez, akik nem adtak magukról életjelet. A tartós hőségben fokozottan figyeljünk erre a korosztályra. Arra is rámutattak, hogy gyereket, házi állatot soha ne hagyjunk a parkoló autóban, mert az utastér életveszélyesen felmelegedhet, akár percek alatt is. Ha valaki ilyet tapasztal, hívja a 112-t. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó átalakítása következik a közösségi közlekedésben. Ezt a beruházási és közlekedési miniszter mondta közösségi oldalán, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot és a fejlesztéseket. A tárcavezető hozzátette, egy új vonatflotta cég is létrejön, ezen keresztül lehet majd felhasználni az uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagyobb mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten, és az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/órás széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/órával elmaradt a tegnap rögzítettől. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fergie a Nagy Gatsbyben azt énekelte, hogy a Little Party Never Killed Nobody. Hát mi keddenként ezzel úgy vagyunk, hogy a Little Funky Never Killed Nobody, és hát ez nem is olyan kicsike funky, mert hát 120 percen keresztül pörögnek minden kedden. 6 és 8 között a legjobb funky zenék. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya, lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!

megtenni, az legalább annyira rejtély, hogy most, hogy csütörtöktől vasárnapig végignyomtam a Forma 1-et kint a Hungaroringen, ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ott volt a fanzomban, szóval most meg hogy tudtam időt szakítani arra, hogy dobjak föl megint 5 új mixet a Mixcloud profilomra. Szóval mixcloud.com/DJWhiteBoy, 155 korábbi mix elérhető mindenféle összetételben, pop, dance, classic house, chillounge, deep house és persze funky is tracklistával egy.

sucker DJ. So listen, what I

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A 120 percnyi funkiból 60-at ki is pipálhatunk, úgyhogy hangjával gyorsan helyet cserélek. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, még egy órán keresztül pörögnek, recsegnek a legjobb funky bakelitek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségriasztás jön, visszatér a kánikula, nyakunkon a parlagfű szezon, kikelt egy pelikán fiók a Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Második világháborús bombát találtak Zánkán. Az 50 kg-os szovjet robbanószerkezetre munkavégzés közben találtak rá. Kiemelésének idejére 200 méteres körzetben üdítették ki a környéket. A honvédség tűzszerészei hatástalanították és már el is szállították a bombát. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány. Ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsuszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Először kelt ki rózsás pelikán a nyíregyházi állatparkban. A fióka július 4-én jött világra, és mindkét szülője neveli, közölte az intézmény. A feladatokat már a költésnél is megosztotta a pelikán pár. A hím és a tojó felváltva kotlottak a tojáson, a kikelés óta pedig közösen etetik és védelmezik a fiókát. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: What is love?
1: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csütörtöktől 3-fokú hőségriasztás lesz, több szállodahajó is vesztegel a Duna alacsony vízállása miatt, erdőtüzek tombolnak Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. 3-fokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikula jelentős terhelést jelent az emberi szervezet számára, hívja fel a figyelmet az NNGK. Fáradékonyabbak lehetünk, a fokozott folyadékvesztés kiszáradáshoz vezethet, vérnyomás ingadozás, szédülés, ájulás is jelentkezhet. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre különösen figyeljünk oda. Ha valakinél hőguta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvösre és hívjunk mentőt. A vadászatra jogosult feladata a vadállomány itatása a hőség idején, erre figyelmeztet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Gondoskodniuk kell a takarmányról és ivóvízről is, vagy éppen a dagonyázás feltételeiről. A vadászkamaránál ehhez támogatás is igényelhető. A tárca azt is közölte, hogy a civilek és önkéntesek segítségét is szívesen fogadják, lakott területeken pedig a madarak itatásában lehet segíteni. A vadállománynak életmentő lehet az itatása hőhullámok idején. Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, olyan alacsony a vízállás, hogy nem tudnak tovább haladni. Emellett teherhajók is vesztegelnek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tárca arról tájékoztat, hogy nem csak hazánkban alacsony a folyó vízállása, hanem a teljes több mint 2000 kilométeres hajózható szakaszon. Napközben egyébként Budapestnél tovább süllyedt a rekord alacsony vízszint, 17 órakor már csak 28 centi volt. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány. Ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsuszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

Eszterfem a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncé-val, és a Bonnie.

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls vagy Melanie Seed Sporty Spice-ként is szokták ugye emlegetni, és ebből a sportosságából semmit nem veszített az évek alatt, bomba formában van, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy elképesztő energiával veti majd bele magát a világ körüli turnéjába. Szeptember elejétől egészen november végéig szó szerint körbeutazza a világot. Ausztrália, Európa, Amerika, még Tokióba is ellátogat. Jana Never Be, ez az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Jön a harmadfokú hőségriasztás, az akciózást ellenőrizte a fogyasztóvédelem, sok vendéglátóhely szűnt meg az elmúlt években. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikulában fontos a folyadékpótlás, elsősorban a vízfogyasztása. A legmelegebb órákban húzódjunk hűvös helyre, kerüljük a napsütést, viseljünk könnyű, világos ruházatot és gondoskodjunk az UV védelemről. A rendszeresen szedett gyógyszereinket tartsuk a tájékoztatóban előírt hőmérsékleten, hívja fel a figyelmet a népegészségügy. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedőt. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás, és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon az MBH Bank elemzése szerint. Tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019-es adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett. Főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rolót. Derült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, hogy ez egészen konkrétan mit is jelent a következő 60 percre nézve. Pink, Don't Let Me Get Me, LMC, Take Me To The Clouds Above, Ricky Martin és May, a Private Emotion, Kim Mezal, Young Hearts Run Free, és a sor legelején, Chicane, Love On The Run.
3: Ez a Night Shift a Best

legjobb zenék, ismert történetek, nem a megszokott környezetben, illetve korszakban, és általában a korban sem passzoló zenei betétekkel. Ez jellemző általában Baz Luhrmann filmjeire, gondoljunk csak a Moulin Rouge-ra, vagy éppen a Nagy Gatsby-re, vagy éppen a Rómaiós Júliára, mert hogy azt is ő rendezte, és abban pedig ez a dal csendült fel. Jön Kim Mazel és a Young Hearts Run Free.

Tehát a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. No, náhogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egyet pörgőszékben. Jön a Maroon 5!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább csökkenhet a nagy folyóink vízszintje, döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Csillaghullás zárja a júliust. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem várható jelentősebb csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ráadásul itt a következő hőhullám. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre számít a Duna magyarországi, valamint a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Továbbra is marad a nagyon alacsony mederteltség. A Duna rekord alacsony vízszintje egyébként tovább csökkent Budapestnél, délután már csak 28 centi volt. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök a hivatal felállítása kapcsán közösségi oldalán azt mondta, az a kormánytól függetlenül működik majd szigorúan jogállami keretek között. A kormányfő arra is kitért, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye lesz. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Derült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy funkiban jók az olaszok, ezt tudjuk régóta. Black Machine, Too Black, Gio Baggio, az olasz dance se hiszem, hogy bárkinek be kéne mutatni, ugye Mooney, vagy éppen a DB Boulevard, és hát hajlamosan vagyunk elfelejteni, ezért volt egy villanása az olasz R&B-nek is, Tiziano Ferronak köszönhetően. Jön már is a Perdono!
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagylemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, itt a Best FM.

Ezt a legjobb zenék, jön a Boys of Summer, de hát a következő napok időjárását elnézve úgy lenne igazságosan lenne egy Girls of Summer című dal is. Mert hogy a következő napok brutális nyári időjárása mindenkinek oda fog csapni, fiúknak, lányoknak egyaránt. 33 fok magas UVB sugárzás, felhő, szél és csapadék nélkül, ez lesz holnap.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének Enyának a jófejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze a The Score egyáltalán megjelenhetett ezzel a kis lemezzel. Jön a Ready or Not!

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Megyünk végig az ABC-n, a B betűsök közül itt lesz Berkes Olivér, Baby D és a Black Eyed Peas. Az F-nél érkezik majd a Faith No More, a Faithless, illetve Fat Joe, és persze Ashanti. Az óra vége felé pedig jön a G betűs szekció, Gwen Stefani, George Michael és Grace Kelly. Ez majd Mika dalának címe lesz.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, jönnek a Hitetlenek, két ilyen zenekar is egymás után, amelyek más-más okokból ugyan, de már egyáltalán nem léteznek. A Faith No More jön az Easy-vel, utána pedig a Faithless Dido-val, és a One Step Too Far-ra egymás után itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, vége a kednek, vége a Night Shiftnek, ennyi volt a mai nap. A holnapi nap meg szerda lesz, és hogyha szerda és Night Shift, akkor az csak egyet jelenthet. Pop és rádiós lágerek 120 percét 6 és 8 óra között, ahol majd DJ FND csatlakozik hozzám a második órában. Gwen Stefani a Nékonnali, meg megyek. Jó éjszakát, nem csak

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.